0: 98-on.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszer adomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és Zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, magam végre mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

túlzott, nem sűrűn én tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Ma Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki a Vasi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg hallgatóinkkal az április hónapot összegezve. A műsorba egy másik téma is fér, a Görmendi Lions Klub vezetője Kocsis Tamás is megszólal, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információt. Egyébként most van az 1%-os adófelajánlások ideje, ha valaki a Kocsis Tamással hallott interjú után szívesen támogatna a szervezetet vagy más körmendi egyesületet, az megteheti. Biztatjuk is erre hallgatóinkat. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Görmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
2: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendég, aki az áprilisi hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
3: Üdvözlöm a hallgatókat májusban is. Igen, hoztam áprilisről is egy összefoglalót. Így röviden szeretnék beszélni a jelentősebb műszaki mentésekről, tűzesetekről is. Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben pedig tűzeseteknél kellett beavatkozni. Majd beszélni fogunk itt az interjú során a szabadtéri tűzek megelőzéséről, ezért is hoztam egy külön számadatot. Április hónapban 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. és melyek voltak ezek a jelentősebb események. Műszaki mentések közül kettő balesetet hoztam, az egyik az április 7-én Táplán-Szentkereszt és Tanakajt között történt, itt frontálisan ütközött össze két személygépjármű. Az ütközést követően az egyik autó a Szántóföldre hajtott. A gépjárművekben akik tartózkodtak, ők még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták az autókat. A szombathelyi hivatásos és a Táplán-Szentkereszti önkéntes tűzoltók, valamint a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult a balesethez. Ők a forgalomirányítási feladatokban nyújtottak segítséget, valamint az egyik járművet áramtalanították. Április 28-án az esti órákban egy autóalkatrészeket szállító kisteher és két személygépjármű ütközött össze Szombathelyen a Sárosi Gyula utcában. Sofőrök itt is a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták a járműveket. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét személyautót, továbbá megszüntették a forgalmi akadályt.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki az áprilisi hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet.
2: Tűzesetek közül pedig 4 jelentősebbet hoztam. Az első az április 13-án este Celldömölkön az Arany János utcában történt. Itt egy autóbusz motorterében keletkezett tűz. A lángok a jármű utasterének egy részére is átterjedtek. Szerencsére a járművön nem tartózkodott utas, a sofőr pedig még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a lángoló buszt. Megpróbálta egy porral oltó készülékkel eloltani a lángokat, azonban nem járt sikerrel. A sárvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, a járművet pedig áramtalanították, az oltást követően pedig hőkamerával vizsgálták át az autóbuszt. Aztán Farakás égett április 15-én hajnalban egy családi házzal egybeépített kazánház mellett Egyházas hegyén a Jókai utcában. A tűz az a palafedésű kazánháznak a tetejére is átterjedt. A sárveri hivatásos tűzoltók mellett a celldömölki önkormányzati, a helyi és a köcski önkéntes tűzoltók avatkoztak be a helyszínen, akik megakadályozták a lángok átterjedését a családi házra és eloltották a tüzet. Április 25-én hajnalban egy 100 négyzetméter alapterületű melléképület égett teljes terjedelmében Répceszemerén a vasúti soron. A sárvári hivatásos, a répclaki önkormányzati és a helyi, valamint a Csáford Jánosfai önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik áramtalanították az épületet, majd 4 vízsugárral oltották el a lángokat. És az utolsó tűzeset, amit hoztam, az április 26-án délután Szombathelyen az Eper utcában történt. Itt egy faszerkezetű melléképület és a mellette található nagy mennyiségű építőanyag, valamint hulladék égett. A szombathelyi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók mellett a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége tartózkodott a helyszínen. 3 vízsugárral megakadályoztak a lángok továbbterjedését, az oltással párhuzamosan pedig a szomszédos telken lévő melléképületből egy propán-butángázpalackot is kihoztak, amit nem ért hőhatás. Az oltást követően pedig kéziszerszámokat használtak az épületek megbontásához, és a helyszínre kérték az államszolgáltató szakembereit is.

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most egy fenntarthatóságról szóló előadássorozat megtartásáról szól.
1: Minden alkalmat szeretünk megragadni annak érdekében, hogy minden korosztállyal találkozunk egy-egy ilyen kitelepülés alkalmával, és ezek során a halottas tüzek, valamint a szénmonoxid mérgezések megelőzéséről néhány szót ejtsünk. És ezen a fenntarthatósági heten is kint volt a Szombathelyi Városi Vásárcsarnokban a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek pár munkatársa április 21-én, és itt többféle korosztállyal is lehetőségük nyílt találkozni. Egyfelől gyermekek is meglátogatták a

menetelő tűzeseteket és szénmonoxid mérgezéseket megelőzni, és miért is fontos a két életmentő készülék, a füstérzékelő és a szénmonoxid érzékelő megléte egyes ingatlanokban. Na és hát ezen a kitelepülésen őket azért szép számmal elértük, és oda csábítottuk a standhoz, és egy-egy online teszt kitöltésére sarkaltuk őket, és az online tesztnek a kérdéseik között többségében nagyon fontos dolgokra tértünk ki, mint például, hogy miért fontos egy ilyen életmentő készülék, mely ingatlanokba kell ezeket felszerelni, hova érdemes felszerelni, és milyen jelzést ad, hogyha ez akár a füstérzékelő esetében füstöt érzékel, a szénmonoxid érzékelő esetében pedig a szénmonoxid jelenlétét a levegőben. És akik helyes választ adtak, azok között pedig értékes nyereményt sorsoltunk ki, ugyanis 3 otthonba füstérzékelő, még 2-be pedig szénmonoxid érzékelő készüléket tudtunk átadni. Ezzel is szeretnénk tovább javítani ezeket a számadatokat, és hogy minél kevesebb ilyen halálos kimenetelű esemény történjen itt a Vármegyében.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most egy alkotói pályázat eredményeit ismerteti.
2: Hát igen, igaz, itt a rádió interjúban nálatok is hírtattunk róla, hogy várjuk a színesebbnél színesebb

pályaműveket, és hát ez így történt is, ugyanis szép számmal érkeztek be ide a vármegyére, mind fotópályaművek, mind pedig kézzel készített kézműves alkotások. Az alkotói pályázatot hirdettük meg az idei évben is, és áprilisban tartottunk, április 21-én egy ilyen helyi zsűrizést, ahol ugye adott korcsoportokra bontva kellett a zsűritársainak eldöntenie, hogy mely az a három alkotás, ami a legjobbnak bizonyult. Nagyon ügyesek voltak idén is a diákok, és szeretném sarkalni továbbra is őket, hogy pályaműveket a jövő évben is fogunk várni, úgyhogy színes szeruzákat, filctollakat elő, és hát már most gondolkodhatnak azon, hogy mit fognak jövőre elkészíteni. A mostani fordulóról annyit kell tudni, hogy mi a legjobb pályaműveket, tehát az első helyezést, akik elértek, őnekik a pályaműveiket elküldtük a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságra, ahol egy zsűri fogja az ország összes első helyezett pályaművét zsűrizni, és aztán itt egy országos helyezés fog majd napvilágot látni, és ez majd júniusra fog datálódni. Itt az iskolai, még az iskola befejezése előtt fogjuk majd hirdetni a pályaműveket, hogy kik hanyadikak lettek, és majd erről egyébként, akik küldtek nekünk rajzokat, őket én magam fogom kiértesíteni. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki készült, nagyon ügyesek voltak, és bízom benne, hogy a jövő évben is majd ilyen hasonló szép pályaműveket fogunk látni, és hogy az országos megmérettetésen is minél több vasvármegyeit köszönhetünk majd.

0: Balog Eszter főhadnagy a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk, aki végül a szabadtéri tüzek megelőzéséhez ad prevenciós tanácsokat.
1: Sajnos azt vettük észre, hogy az elmúlt időszakban szinte nem is esett csapadék a Vármegyében, és hosszabb ideje száraz időszak van. Így nem csak a föld felső, hanem már a mélyebb rétegei is nagyon szárazak, és ezáltal ugye száraz az aljnövényzet is, ami pedig könnyen szabadtéri tüzeknek a kialakulásához vezethet, nem kell messzire mennünk, itt voltak ugye nagy erdőtüzeink, vagy akár nagyobb szabadtéren keletkezett tűzeseteink is. Így hát fontosnak tartottam, hogy azért pár fontos szabályt itt sorra vegyünk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében, ahogy ugye itt a beszámolónk elején mondtam, csak áprilisban 8 ilyen eset volt. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre. És hát mik azok, amiket fontos, hogy itt most kórcső alá vegyünk, és milyen szabályok vannak? Ugye, hogyha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az csak akkor teheti meg, hogyha az adott településnek van erről szóló önkormányzati rendelete. Ezt ugye az önkormányzatoknak a honlapján is meg tudják nézni. Az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. Nem minden önkormányzatnak van ilyen rendelete, és nem mindenki engedi ezt. Ahol az önkormányzat nem alkotott erről rendeletet, ott tilos a zöld hulladéknak az égetése. Az önkormányzati rendelet csak az összegyűjtött zöld hulladék elégítésére vonatkozik, tarlót, nádast égetni szigorúan tilos. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. Ha valaki mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy égetéssel szeretne megszabadulni a zöld hulladéktól, akkor pedig figyeljen az alábbi nagyon fontos pár szabályra. A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mindenképpen legyen oltóvíz a közelben, legyen a kéznél egy szerszám, amivel kordában lehet tartani a tüzet. Ha feltámad a szél, akkor mindenképp abba kell hagyni az égetést, és csak akkor a tüzet szabad gyújtani, amekkorát el is tudunk oltani. Ha valaki pedig nem bír a lángokkal, akkor mindenképpen a 112-es segélyhívó számon kell segítséget kérni. A szabadtéri tüzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsikk is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A műsorban egy másik témánk is fér, a Körmendi Lions Klub vezetője Kocsis Tamás is megszólal, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat. A vezetővel még korábban készítettem interjút. Egyébként most van az 1%-os adófelajánlások ideje is, ha valaki a Kocsis Tamással hallott interjú után szívesen támogatna a szervezetet, vagy más körmendi egyesületet, az megteheti, biztatjuk is erre a hallgatóinkat. De akkor következzen most Kocsis Tamás, a Körmendi Lions Klub vezetője, akivel korábban készítettem az interjút. Kocsis Tiborral beszélgetek, aki a Körmendi Lions Klub elnöke. Sokszor halljuk ezt, hogy Lions Klub, de mit is kell tudnunk a Lions Klubról, például nemzetközi kitekintésben?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. A Lions-ot nagyon sokan ismerik, azonban a történetével már biztos, hogy kevesebben vannak tisztában. Ezért elmondhatnám, hogy a Lions Klub az 1917-ben az Amerikai Egyesült Államok Chicagóban alakult meg. Ez jó szolgálati célokkal alapított szervezet, folyamatosan fejlődésnek indult, és a világon ma már 206 országban van jelen, 46 ezer klubja van, és közel másfél millió tagja van neki. Ez a Lions Klub az mindenfajta vallástól, politikától függetlenül végzi tevékenységet.
1: És ha már a Lions Klub nemzetközi kitekintéséből indulunk, akkor jöjjünk haza. Mit kell tudnunk a Magyarország, aztán meg majd a Körmendi Klubról.
2: Még esetleg a nemzetközihez visszatérnék. Amikor megalakult a Lions Klub mozgalom, ennek elsődlegesen a látásvédelme, a látáskárosodások megelőzése volt a fő tevékenysége, ezért szemvizsgálatok, szűréseket szerveztek, azonban az elmúlt évtizedek során ez egy picit megváltozott, a Lions Klubok most már elsősorban a saját környezetükbe végzik a tevékenységüket, és ott segítenek, ahol a szükség van rá, illetve ahol a leghatékonyabban tudnak segíteni. Még ennyivel egészíteném ki esetleg a nemzetközi ismertetést, és a magyarországiról annyit mondanak, hogy Magyarországon 1989-ben alakult meg az első Lions Klub. Ahhoz, hogy megalakulhasson egy Lions Klub, egy másik Lions Klubnak az ajánlására volt szükség, és az első magyarországi klub a finnországi klub támogatásával jött létre. A Körmendi Klub is az első között volt a megalakulásnál. A Körmendi Klubnak a Kisszenfeldi Lions Klubnak volt a társklubja, aki ajánlotta, hogy Körmenden alakuljon meg a klub. A Kisszenfeldi Klub vezetősége megkereste annak idején dr. Nagy Árpádot, hogy segítsen a Körmendi alapszervezetet létrehozni. A dr. Nagy Árpád, a Farkas József volt polgármester úrral együtt, a Régis Klubba meghívott két tucatnyi ember, ahol a Fürstenfeldi képviselők tájékoztatást adtak arról, hogy mivel foglalkozik a Lions és milyen célkitűzései vannak. És ennek a hatására 1989. szeptember 28-án megtartották az első alakulőülését, és ennek a bejegyzése 1990-ben történt meg a klubnak a bejegyzése a színház teremben, ahol 20 fővel látták el az alapító okiratot.
1: De milyen érdekes, azt mondja, hogy 90-ben volt a megalakulás, de úgy sikerült beírni ennek a klubnak a Körmend történetébe önmagát, a tevékenységét, hogy szinte az ember csodálkozik, hogy csak 90-től, olyan, mintha sokkal régebbről lenne segítője Körmendnek.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az első a vezetőség dr. Nagy Árpád volt az elnök az első Lions Klubnak, és ők a Lions Klub nagyon sok támogatást adott Körmendnek, ahol lehetőség volt rá az egészségügynek, mentőknek, tűzoltóságnak, intézményeknek és rászoruló magánszemélyeknek. Úgy gondolom, hogy hosszú lenne felsorolni ezt a támogatást. Az az igazság, hogy én még nem vagyok olyan régóta tagja a klubnak. Én is csak a megjelent irodalomból, illetve Körmendi Lions történetéből tudom, illetve a személyes beszélgetésekből tudom ezeket a történeteket, mivel hogy az alapító tagok közül még a Sós István volt gimnázium igazgató úr, és a Saváli László zeneiskola volt igazgatója, ő még mindig aktív tagja a klubnak.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Lions Club vezetőjével, Kocsis Tamással, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat önökkel. A klub vezetővel még korábban készítettem az interjút. Hallom és kihallom a szavaiból, hogy nagyon nagy tisztelettel van a klub alapítók iránt, az ő eddigi tevékenységük iránt.
1: Igen, igen, természetesen, hát ők indítottak el egy folyamatot, ami most már 36 éve tart itt a városba. Egy érdekességet elmondanák a klubbal kapcsolatban, az aktivitásával kapcsolatban, mint említettem, hogy milyen intézményeknek, kiknek segített a Lions Club az elmúlt években. Ez érdekesség, hogy 1993-ban a klub megalakulás után 3 évvel a Fürstenfeldi Klub és az önkormányzat adott egy mentőautót a felújított mentőállomásnak. Ennek a klubnak a mentőnek a hazaszállítatását, vámoltatását és 120 ezer forintos felújítását a Lions Club végezte el. Azonban az országos mentőszolgálat nem rült ennek a nemes szándéknak, ezt a mentőautót anyagbeszerzésre, szemenszállításra használták, mivel nem illeszkedett bele a gépparkba, mivel ez Volkswagen volt, és a mentők pedig a lengyel Nissan voltak. Én ezt egy nagyon érdekes történetnek tartom.
0: Egyébként önt hogy szólította meg ez a klub? Hogy érezte, hogy tartozni szeretne ehhez? Sőt, mi több, aztán végülis elnöke is lett.
1: Hát én úgy kerültem kapcsolatba a Lions Clubban, hogy most már elég régóta járunk focizni a fiúkkal, egy társasággal, akinek az ömét Lions tagok alkotják, illetve akik nem fociznak, azok a harmadik félidő eseményein vesznek részt, és így kerültem én is közéjük, és akkor megkerestek, hogy lépjek be Lions tagnak. Beléptem, és a Lions Klub elnökség az általában úgy történik, hogy egy vagy két évig választanak egy Lions elnököt, és így sorba megy, és fölkértek 3 évvel ezelőtt, akkor még csak az alelnökséget vállaltam, és most pedig klub elnöke vagyok.
0: Az, hogy mire fókuszál például a Körmendi Klub, hogy és hol tud segíteni, hogy jönnek ezek az ötletek, mindenki nyitott szemmel figyel, és akkor ilyen közgyűlésen, vagy nem tudom, ilyen összejöveteleken behozza az ötletet, vagy hogy van ez?
1: Igen, hát általában, mivel mi ezt minden kedden találkozunk, mint mondtam, a foci után a harmadik fürdőben a tagoknak fele majdnem ott van. Azt még nem mondtam el, hogy a Körmendi Lions Clubnak jelenleg 27 fő a tagsága, és akkor ott a beszélgetések során ezek a témák is belőnek, hogyha van valakinek valamilyen megkeresése, illetve minden hónap első csütörtökén van Lions ülés a Berki vendéglőbe, és ott vannak a különböző megbeszélések, illetve ötletelés, illetve ott kikérnek támogatást azok,

0: Folytatjuk a beszélgetést a Lions Club vezetőjével, Kocsis Tamással, aki a klub történetéről, küldetéséről oszt meg fontos információkat önökkel. A klubvezetővel még korábban készítettem az interjút. És hát ezek a támogatások természetesen erkölcsiek is, és anyagiak is, és hogyha anyagiakról beszélünk, akkor honnan lesz bevétele a klubnak arra, hogy támogathasson?
1: Hát én akkor, amikor én még nem vettem részt a klub munkájában, akkor az a történet járt, hogy általában a céges támogatásából kaptuk a pénzeket, és a tagi befizetésekből, illetve minden évben szerveztek egy Lions bált, ami 1994-ben lesz megtartva először, ahol 120 fő vett részt rajt, majd később már egy pár évvel később, mert 250 fő bálozó vett ezen rajt. Ezeken a bálokon tombola bevételekből és támogatásokból jöttek ezek a felettállató összegek. Az elmúlt évek során azért az elmúlt évtizedekben megváltozott a gazdasági környezet, és most már sokkal nehezebb ezeket a bevételeket megteremteni. Láttuk azt, hogy a Covid után a bált már nagyon nehéz volt megszervezni az árak emelkedése miatt, és hogy gazdaságosan tudjon működni, ezért megpróbáltunk más irányba fordulni. Ezután találtuk ki azt, hogy nem bált szervezünk, hanem minden évben megszervezzük a borkóstolót, évente kétszer, tavasszal és ősszel. Ez 80-100 fős rendezvény, fővel szoktuk ezt a rendezvényt tartani. Elég neves borászok voltak nálunk, volt balatoni, bécsi, szekszárdi, pannonhalmi borászat is, elég népszerű ez a rendezvény.
0: Akkor egyébként így az élet is folyamatos rugalmasságot kér a vezetőségtől, a klubtagságtól, nem csak a témák megkeresésében, hanem a fenntartásban is.
1: Igen, igen, folyamatosan. Hát ezen kívül, amióta én is klubtag lettem, én indítottam el egy horgászversenyt, jótékonysági horgászversenyt. Az a rendezvényhez például a Vasmegyei Horgások Egyesületének Szövetsége ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a magyar szecsődi tavat, és a különböző cégeknek a hozzájárulásával végül is önköltségesen meg lehetett valósítani, és a nevezési díjat kértünk, a nevezési díj az a támogatási összeget növelte.
0: És akkor már érintettük tulajdonképpen azt a kérdést, hogy ezeknek az összegeknek a felhasználása, de olyan téren mégis még egy kicsit beszéljünk róla, hogy amikor megszületik, hogy mit fognak támogatni, ezt esetleg havi rendszeressége is megtörténik, vagy egy nagy döntés születik, egy évben egyszer csak egy nagyobb összeget adnak?
1: Hát inkább rendszerességgel történik, vannak folyamatosan megkeresések, vannak olyanok, ami hosszabb idő intervallumban is ráérünk dönteni, de a napi a dolgokat azt azonnal lereagáljuk, és azonnal intézkedünk, hogyha van rá lehetőség.
0: Ez megint csak, hogy mondjam, igazolja ennek a jótékonysági szervezetnek a igazi létét, mert ugye van az a mondás, hogy aki gyorsan segít, kétszer segít.
1: Igen, igen. Megpróbáljuk, főleg ott, ahol szükség van az azonnali segítésre, ott azonnal segítjük.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán, magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja Önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
2: What do you mean my card's been declined? Try it again.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarz Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna, hol lehetsz, esen.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
1: Vármegyénkben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vas vármegyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tiszapárt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, a Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tiszapárt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompova Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvármegyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat 2 vasvármegyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörötnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Posvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Posvai Gábor emlékeztetett a Tiszapárt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre többfelé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Édes tengerünk a Balaton. Időnként könnyekkel küszködő embereket látni a Tihanyi apátság melvédjénél. Ők nem külföldi turisták, persze nekik is tetszik a táj, hanem magyarok, akik a Balatont csodálják. A látvány lélegzetelállító. Északra, az öböl fölött, a Balaton felvidék, a tövében Füred. Keletre ellátni az acélkék hullámokon ringó vitorlák fölött a Karattyáig. Délen az Aranypart és az Ezüstpart a Komp másik állomásával Szántódon. Nyugatra pedig a végtelen vöröslő víztükör, ahogy eltűnik benne az utolsó napsugár. A magyar tenger káprázatával számunkra semmi sem vetekedhet. Mindig hozzávágyunk, itthon vagyunk a partján. S hogy mit gondolt a tóról Gárdonyi Géza? Íme a Balaton című verse. Csak hogy újra látlak égnek ezüst tükre, égnek ezüst tükre szép csöndes Balaton. Arcát a hold benned elmélázva nézi, s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon. Leülök egy kőre, s elmerengek hosszan az éjjeli csendben az alvófa alatt. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom. Balatont álmodom, s melléje magamat. Ave Pelszó.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
2: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
1: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat, összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Berzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó fa szerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a Körmendi Women Basketball Club serdülő leánycsapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A Körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovics és Németh szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyért sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Börnöndiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Is closed now.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítmény túra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink: 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
9: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
8: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvár megyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tisza párt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, a Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tisza párt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompava Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvár megyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat 2 Vasvár megyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a Körmendi rendőrkapitányság büntető eljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörötnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Posvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Posvai Gábor emlékeztetett a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
8: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A negyedik Hótfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik Hótfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
5: Reklámot hallottak.
0: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres
5: és a Veréb Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zsámbó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális
0: zenét. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
7: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
6: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Berzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó faszerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a körmendi Women Basketball Club serdülő leánycsapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontakt személyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtűműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
6: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatót falui eset fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovics és Németh szerezték.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: gyerekek rajta vagyok a beat-en. Semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van. Ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el. Tőle lettem az, aki vagyok, veletem eshetek el.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedési kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvármegyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tisza párt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, a Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tisza párt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompava Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút, Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvár megyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat két vasvármegyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörötnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Pósvai Gábor emlékeztetett a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre többfelé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyért sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
2: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the rhythm.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
9: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyében tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
8: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Perzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó faszerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a Körmendi Women Basketball Club serdülő leánycsapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A Körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MTI-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
8: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult, a körmendi gólokat Petrovics és Német szerezték.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyért sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

0: célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
5: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedési kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
4: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvármegyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tisza párt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, a Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tisza párt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompova Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút, Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvár megyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat két vasvármegyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörötnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Posvai Gábor emlékeztetett a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
4: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre több felé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyért sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Erre szól ősz, megy le a nap, és készül az eső, a háttérben a tenger.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

ovás miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

tudom mi ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom.

De jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: felett.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
2: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
3: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
5: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
4: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat, összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Perzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó fa szerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a Körmendi Women Basketball Club serdülő leánycsapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A Körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontakt személyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
1: Sporthírek.
4: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovics és Németh szerezték.
1: Időjárás jelentés.
4: Ma markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre többfelé megszűnik a csapadék. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, akár viharos széldökések is kísérhetnek. Napközben így csak 12 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Szép napot mindenkinek, egy újabb délután indult el itt a Körmend FM-en a 99.82 perccel 4:42 előtt járunk, én pedig Tóth Cili vagyok ezúttal is, és ötig leszek itt az éterben. Ma is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat is, na meg persze szólnak a térség legjobb zenéi. Szia, a Calvin Harris és Example indították az órát, The Course klasszikusával pedig megyünk tovább, az Angels forog a folytatásban, amivel egyben kívánok szép délutánt mindenkinek, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk ma is.

0: közlekedési információk.
1: A mai nappal elkezdődtek Szombathelyen a 86-os főút Rumi úti úgynevezett mozaikos csomópontjánál az építési munkálatok. Egészen november 30-áig kell a jelenlegi tervek szerint forgalomkorlátozásra és torlódásra számítani. Ezen az út szakaszon a beruházás várhatóan 4 ütemben valósul meg, úgyhogy aki erre indulna útnak az elkövetkezendő időszakban, annak érdemes alternatív útvonalat választani, hiszen jóval megnő a munkálatok ide alatt a menetidő. A közút kezelő az arra közlekedők türelmét és megértését kéri a következő hónapokra. Emellett pedig csapadékosra fordult a mai nap az időjárás, ami azt jelenti, hogy itt a térségben is vizesek, csúszósak az utak, az intenzívebb gócokban pedig hirtelen lecsökkenhet a látótávolság is, illetve vízátfolyások is nehezíthetik majd a közlekedést, úgyhogy érdemes mindenképpen az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon, ha pedig valami oda nem illőt tapasztalnak, a Körmendefen Facebook üzenetére küldjék el.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Tell

Zed és Jasmine Thompson Funny című közösen forgott a 99.8-on. Azt tényleg megéreztük egyik napról a másikra, amit visszakaptuk volna a márciust. Az elmúlt hetek pólós időjárása után most újra előkerül a sál sapka és a nagykabát, és bizony sok helyen ma este még a fűtés sem marad el. Nem véletlen az időzítés, hiszen ma van Pongrácz napja, vagyis megérkeztek a fagyos szentek, akik szinte minden évben hoznak egy komoly lehűlést. A jelenlegi időjárásért egy markáns hidegfront a felelős, és többfelé számíthatunk esőre, záporokra, viszont estére fokozatosan megszűnik majd a csapadék. A szél észak-nyugatira, majd északira fordul, és sokfelé erős helyenként viharos lökések is kísérhetik. Ezt a tegnapi nap is megmutatta magát. 10 fok körül alakul jelenleg is a hőmérséklet a térségben. Holnap reggel keleten fordulhat még elő kisebb eső, napközben azonban már többfelé hosszabb időre kisüthet a nap. A nyugati észak-nyugati szél továbbra is élénk marad, helyenként erős széllökésekkel. Hajnalban 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Úgy tűnik, hogy a leghidegebb itt az Alpok alján és az Őrség térségében várható, délutára viszont már 15 és 19 fok közé melegszik majd a levegő. Csütörtökön pedig már egy kicsit barátságosabb lesz az időjárás, napos komoly felhős időre kell készülni. Aztán nyugat felől este, csütörtök este egy újabb csapadékzóna érkezhet, ami ismételten ronthat a kedvünkön, viszont a természet, a kert, a veteményes örül a csapadéknak, hiszen ahogy mondani szokták, a májusi eső aranyat ér. Na de azért ezzel a markáns lehűléssel annyira nem vagyunk szerintem kibékülve, úgyhogy szurkoljunk annak, hogy minél előbb visszatérjen a meleg. Maroon 5, Cardi B és a Girls Like You, időjárás után ezzel a jó kis dallal megyünk is tovább, de ha szól majd Doja Cat legfrissebbje is, a Jealous Type. Jó rádiózást!

Az első óránknak közelítünk szép lassan a végéhez, Lakosi Gabi pedig várt itt a stúdióban, hozzá a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök én is vissza, és folytatjuk a délutánt jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, nem meg sok-sok jó zenével. A hírek előtt pedig még Álvaro Soler és a Manana szól, jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
1: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvár megyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tiszapárt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, a Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tiszapárt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompova Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvár megyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat 2 Vasvár megyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörödnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Posvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Posvai Gábor emlékeztetett a Tiszapárt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a Körmend FM-en a 99.83 perccel 4:43 előtt járunk. Én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, és ötig leszek itt az éterben, ebben az órában is. Természetesen hozom majd a jó kis érdekességeket, hasznos infokat, sőt programajánlózunk is, minden mellett pedig szólnak a jó zenék továbbra is. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, Martin Garrix, BB Rexa, Edward May és Alma után Evanescence és a Bring Me to Life indul. Jó rádiózást a továbbiakban is.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban ugyanis. Június 26-án pénteken este 9 órakor a

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáradt.

0: buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
4: Reklámot hallottak.
5: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Ne törj a vihar a szárnyat.
1: Halott pénz és a gyerekek című újdonsága szólt a Város Rádiójában a 99.8-on, és az előző órában az időjárás kapcsán már említettem a fagyos szenteket. Ugye ennek a hátteréről hoznék néhány kis érdekességet, hiszen a májusi lehűlés szinte minden évben totál pontosan megérkezik, és ugye ilyenkor szoktuk emlegetni a fagyos szenteket. Pongrác, Szervác és Bonifác napját a néphagyomány régóta hideg betörésével kapcsolja össze, ugyanis a régi megfigyelések szerint ezekben a napokban gyakran esett vissza a hőmérséklet, sőt, hajnalban akár fagy is kialakulhat, ami komoly veszélyt jelentett régen a vetésekre és a gyümölcsösökre. A népi hiedelem világ különféle történetekkel próbálta megmagyarázni a hirtelen lehűlést, de már a néprajzkutatók is hangsúlyozzák, hogy semmi kapcsolat nincs a fagyos szentek történeten, meg az időjárás között. A földművesek azonban a régi időkben is komolyan vették, sőt, én úgy vélem, hogy az idősebb korosztály még ma is eléggé komolyan veszi, hogy fagyos szentek után ültetik csak ki az érzékenyebb növényeket, mint a paradicsomot, az uborkát, vagy például a babot. Szóval, hogyha valaki tartja magát ehhez, akkor nagy esély van arra, hogy ezek az érzékeny növények sokkal jobban fogják érezni magukat, nem fagynak el, hanem bő termést fognak

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Ha már programajánlóztunk ebben az órában, akkor ajánlok a figyelmükbe még egy nagyon izgalmas programot, hiszen különleges vizuális élmény vár bennünket május 15-én pénteken este 6 órától a Kiskultúrban a 3FK Fotóklub pécsi kiállításának vendégeként a Mecseki Fotóklub vezetője Balázs László tart előadást Stereo Fotók Bukovinától Boszniáig címmel. A fotoművész utazásai során tájakat, épületeket és embereket örökített meg speciális sztereó fényképezőgéppel és kamerával. Az est különlegessége, hogy a felvételeket térhatású képekként fogja bemutatni a közönségnek saját eszközeinek segítségével, úgyhogy a látogatók mi is a szinte megelevenedő képeken keresztül járhatjuk be a Bukovinától egészen Boszniáig vezető utat. Tehát pénteken, május 15-én este 6 órától a Kiskultúrban Sztereófotók Bukovinától Boszniáig címmel egy izgalmas és érdekes előadást hallgathatunk meg a 3FK Fotóklub szervezésében.
2: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan, egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl

0: Egy újabb óra vége, úgyhogy Lakosi Gabinak adom is át a helyemet itt a stúdióban. Háromkor elmondja nekünk a legfontosabb híreket, infokat, én pedig utána jövök vissza és folytatjuk a délutánt. Jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal, meg persze sok-sok jó zenével, ne menjenek messzire.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Gym átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
5: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
4: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat, összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Perzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó fa szerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a körmendi Women Basketball Club serdülő leány csapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütötte egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
4: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovics és Németh szerezték.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Ismét itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, Tóth Cili vagyok továbbra is. Tartsanak velem, ötig leszek itt az éterben, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, jó zenékkel. Bruno Mars, Steve Swish, Conor Maynard indították ezt az órát, hamarosan a Talk Tonight és a Mi Van érkezik, de előttük Saul Spiller és Sophie Ellis Baxter közösen. Jó rádiózást!

készletből valamilyen népszerű nassolnivalót készítsenek. Bár a terméknek volt szovjet elődje is, a magyar változat teljesen saját karaktert kapott. A saványkás túró töltelék és a vékony csoki bevonat kombinációja annyira betalált, hogy generációk nőttek fel rajta, és sokak számára ma is csak a pöttyös az igazi Túró Rudi. A népszerű édességet még ma is ugyanott gyártják, ahol elkezdték, a hagyományos receptúrát modern technológiával ötvözik, viszont folyamatosan próbál megújulni a márka. Ennek tudható be, hogy az évek során készült már epres, barackos, mogyorókrémes és sós karamellás változat is, de még mindig az eredeti és az echte a tuti. A legújabb különlegesség pedig most sokakat meglepett, hiszen megérkezett a szotyis, azaz a napraforgó magos Túró Rudi. Ez a különleges párosítás két tipikusan magyar nassolási élményt kombinál, és hát úgy tűnik, hogy a fejlesztők fantáziája továbbra sem ismer határokat. Bár a gyümölcs ízesítésű Túró Rudikat én sem vettem el, de számomra azért egy kicsit bizarnak tűnik a szotyis napraforgó magos Túró Rudi. Mert sokan azt mondják, hogy a sós és az édes nagyon jól passzol egymáshoz, ezt szerintem mindenki döntse el maga.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
3: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok

0: Mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM. Rád

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Justin Wellington, Small Jam, és az Aiko Aiko szólt a 99.8-on. Édes élet régen és most címmel hirdetett kreatív alkotó pályázatot a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár általános iskolások részére két korcsoportban, alsó és felső tagozatos diákoknak. Az alkotási technikákat tekintve nincs megkötés, egyéni és csoportos munkát is elfogadnak. A díjazottak pedig elvihetik az osztályukat egy szuper fagylaltozásra. Május 26-a kedd délután 2 óráig várják a pályaműveket a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi Dániel utcai épületébe, azaz a Kis Kultúrba. A pályázattal kapcsolatban bővebb információkat a kultúra@körmend.hu e-mail címen lehet kérni, illetve a 0694-594-227-es telefonszámon. Tehát édes élet régen és most ezzel a címmel egy nagyon izgalmas kreatív alkotópályázatot hirdetett a KKK. Érdemes rajta részt venni, én úgy gondolom, hogy minden alkotás megér egy jó fagyizást.

0: Adams és a Run to You forgot a 99.8-on, a folytatásban pedig megyünk tovább Ellie Goulding-gal, Something in the Way You Move című sikerét hozom, majd szól Sebuzés a Bar Song című dala, előttük pedig Ricky Martin felújított slágere a Maria érkezik egy kicsit új köntösbe bújtatva, Casey-nek köszönhetően jó rádiózást!
1: Un pasito pa'lante, María, dos, tres, un pasito pa' atrás.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, ismét átadom a helyemet és a stúdiót Lakosi Gabinak, hozzá a legfontosabb híreket, infókat hazánkból, a nagyvilágból, na meg a térségből, de a délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, én jövök vissza a hírek után, tartsanak önök is velem.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
10: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
9: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvár megyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tisza párt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, A Vas 3-as kerületben Vénémet Zsolt, a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tisza párt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompava Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvármegyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat két vasvármegyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörödnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Posvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Posvai Gábor emlékeztetett a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
1: Sporthírek.
9: A körmendi FC a csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A körmendi gólt Baranyai szerezte.
1: Időjárás jelentés.
9: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Elindult az utolsó órája és a kedd délutánnak itt a 99.8-on, továbbra is Tóczeli vagyok, tartsanak velem, 2 perccel 4:45 előtt járunk, a folytatásban pedig egy kicsit elmerülünk a mozik, illetve a filmek világában, a jó zenék mellett. Esa Favidán és a The Mojos, valamint Enrique Iglesias indították az órát, Tina Turnerrel pedig megyünk tovább, szól a What's Love Got to Do With It. Jó rádiózás!

Gyűrűk ura rajongók, figyelem, ugyanis már most be lehet írni a naptárba, hogy az egyik legnagyobb streaming szolgáltató bejelentette, hogy a Hatalom gyűrűi harmadik évad a november 11-én érkezik. A premier dátum mellett egy új képet is közzétettek, amelyen Sauron, akit korábban Charlie Weekers alakított, koronát viselve látható. A sorozat története több ezer évvel a Gyűrűk ura eseményei előtt középfölde második korában játszódik. A hivatalos ismertető szerint a harmadik évad néhány évvel a második után veszi fel a fonalat, amikor az elfek és Sauron közötti háború eléri a tetőpontját. A történet középpontjában ezúttal az egy gyűrű elkészítése áll majd. A sötét úr célja, hogy a gyűrű segítségével minden népet az akarata alá hajtson, és végül megszerezze az uralmat középfölde felett. A szolgáltató szerint a széria továbbra is az egyik legnagyobb sikerük, az első évad minden idők legerősebb sorozat premierje volt a platformon, míg a második évad az öt legnézettebb visszatérő sorozat közé került. A vállalat állítása szerint a produkció eddig több mint 185 millió nézőt ért el világszerte, tehát érkezik a Gyűrűk ura sorozat következő évada, mégpedig november 11-én. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen, a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

zenei érdekesség, de mégis egy kicsit mozis, hiszen a Disney hivatalosan is megerősítette, hogy dokumentumfilm készül az Oasis tavalyi világkörüli turnéjáról. A produkció rendezője pedig nem más, mint Steven Knight, a Peaky Blinders alkotója. A film különleges betekintést ígér a kulisszák mögé, így a nézők láthatják majd a próba folyamatokat, a turné háttérmunkáit, és ami talán a legizgalmasabb a rajongóknak, hogy több mint 25 év után először közös interjút ad benne Liam Gallagher és Noel Gallagher. Az Oasis 16 év kihagyás után tavaly tért vissza a színpadra. A legendás brit zenekar több teltházas koncertet is adott, köztük a londoni Wembley stadionban is. A rajongók már a 2009-es szakítás óta reménykedtek az újra egyesülésben, amelyet a Gallagher testvérek évekig csak sejtelmes utalgatásokkal lebegtettek. Steven Knight szerint a dokumentumfilm nem csak egy koncertturnéról szól majd, hanem arról is, hogy hogyan képes a zene összekötni generációkat, kultúrákat és országokat egy megosztott világban. A film szeptember 11-én kerül a mozikba, az év végétől pedig majd a Disney Plus kínálatában is elérhető lesz.

Elérkeztünk a mai délutánunknak a végéhez, úgyhogy most már véglegesen átadom a helyem Lakosi Gabinak, 5-kor a legfontosabb hírekkel, infókkal jön. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt is. Holnap érkezem ugyanígy ebben az idősávban, 1 és 5 között, egy jó kis izgalmas délutánnal, ahol vendégem is lesz Morvai András személyében, a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola intézmény vezetője. Vele fogunk majd az e-hétvégi Körmendi Kastély koncertről beszélgetni, úgyhogy érdemes lesz majd a holnapi nap is bennünket hallgatni. Mára pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt 4 órában Tóth Szilét hallották. További szép estét, és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak, holnap 1-kor pedig várom Önöket.

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Jörmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Jörmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
5: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
4: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról, az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Perzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó fa szerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a körmendi Women Basketball Club serdülő leánycsapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszántan harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
4: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovics és Német szerezték.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
5: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
4: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvármegyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tisza párt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, a Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tisza párt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompava Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvármegyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat két vasvármegyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a körmendi rendőrkapitányság büntető eljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörötnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Posvai Gábor emlékeztetett a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
4: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

a magyar zene piac legüdítőbb gyümölcseivel.

Ha még nem szólt a gomb, még nem gyűlt le a gomb. De a hangok belül lassúgják a kétségbe osont. Kicsit kékek meg zöldek, leszük igen néha. Én a Sunshine szemvekben levehetném.

játék, nem franchise, mindig más a menüje. Mindig más a menüje. Mindig más a menüje.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
2: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
1: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat, összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Berzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó fa szerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a körmendi Women Basketball Club serdülő leány csapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovic és Németh szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
1: Vármegyénkben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvár megyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tiszapárt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje, a Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tiszapárt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompova Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvár megyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat 2 Vasvár megyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a Körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörödnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Pósvai Gábor emlékeztetett a Tiszapárt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
2: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
1: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat, összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Perzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Perzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó fa szerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a Körmendi Women Basketball Club serdülő leánycsapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A Körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovics és Németh szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: Ma a Körmendi Birkózók Egyesületének világába tekinthetnek be velem. Bartók Zsolt edzővel ültem le még korábban a stúdióban egy beszélgetésre. A sportszakemberrel, edzővel arról is beszélgettünk, hogy kell reálisan látni a küzdő sportot, és arról is szó lesz, kiknek ajánlott a sporták kipróbálása. Emellett sok másról is beszélgettem Bartók Zsolttal. Az interjút azért vettük elő most újra, mert az Egyesület fiatal sportolói eredményt eredményre halmoznak. A közeljövőben szeretnék ismét leülni majd az Egyesület vezetővel, edzővel, és ha lehet, növendékeivel is. Addig azonban jöjjön egy kis emlékidézés, sok információ az Egyesület működéséről. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez

0: Ma a Körmendi Birkózók Egyesületének világába tekinthetnek be velem. Bartók Zsolt edzővel ültem le még korábban a stúdióban egy beszélgetésre. A sportszakemberrel, edzővel arról is beszélgettünk, hogy kell reálisan látni a küzdő sportot, és arról is szó lesz, kiknek ajánlott a sportág kipróbálása. Emellett sok másról is beszélgettem Bartók Zsolttal. Az interjút azért vettük elő most újra, mert az Egyesület fiatal sportolói eredményre halmoznak. A közeljövőben szeretnék ismét leülni majd az Egyesület vezetővel, edzővel, és ha lehet, növendékeivel is. Addig azonban jöjjön egy kis emlékidézés, sok információ az Egyesület működéséről.
1: Köszöntöm a Körmend FM rádió hallgatóit. Igen, rendkívül sikeres eredményeink vannak. Ennek köszönhető a több éves munka, előkészítés, és az a gyerekcsapat és a háttérben lévő szülők, akik ezt az eredményt produkálták. Nem az edzőnek az edzőnek az eredménye lényeges, hogy mit tesz bele, hanem a gyerekek mit tudnak visszaadni ebből.
2: Hogy néz ki különben ez a birkózó egyesület? Hány korosztály, korcsoport van? Mennyi gyerek jár ide?
1: Hát jelenleg 27 gyerek sportolónk van. A korosztály szélsőséges nagyon. Az 5 évestől a 14 évesig van. Tehát ebbe a két korosztály között minden megtalálható. Tehát kettő között bármi.
2: És hogy kerülnek ide a gyerekek ebbe a szakosztályba? Megkeresés, értesülnek az eredményekről, és akkor őket is elkezdi érdekelni. Hogy történik?
1: Ennek sokfajta része van, sok úton eljutnak hozzánk. Egyfelől, hogyha a szülő küzdősportoló, akkor eleve már küzdősportot keres itt Körmenden, amiből nincs nagy választék, kettő van. Mi meg a kickbox, illetve van még box. Ezen kívül mindig azt mondom, hogy a szülő a legjobb reklám. Ő a legjobb reklám, ő a leghitelesebb. Én hiába mondok bármit, azt vagy elhiszik, vagy nem, de a szülő, aki oda hozzánk járatja a gyermekét több éven keresztül, az el tudja mondani hitelesen, hogy mi folyik nálunk. És ők a legjobb reklámok. De valaki az újságból olvas, valaki tényleg szülőtől hallja, és akkor így keresnek meg bennünket.
2: Van-e ideális birkózó alkat, vagy mindenki belekezdhet, mert hogy ez egy univerzális is tud lenni?
1: Hát minden sportnak az alapja inkább nálunk van, azt mondom. Lehet, hogy ez más edző másképp mondaná, de nálunk a mozgás fejlődése, illetve a maga birkózás olyan széles mozgástartományt ölel át, hogy ahhoz minden kell. Kell a kar, a fej, a láb, az egész testünk kell, és illetve térlátás. Térlátás is kell. Az, hogy hol helyezkedek el, például mikor támadok, kéztávolság, érintőtávolságon belül vagyok, kívül vagyok, mit kell akkor csinálni, illetve ez fel van építve úgy, hogy a kezdőcsoportunkban nem nagyon tanulnak birkózást. Nem az az elsődleges. Ott az elsődleges a mozgástanulás. Az utánzó gyakorlatok, gimnasztika, a nyújtó gyakorlatok, de az is csak azért, hogy a mozgást tanulják. És majd később, ahogy egy-két évet már járnak, akkor vannak a kiigazítások. Közben is vannak kiigazítások, de egy óvodáskorban nem lehet azt megkövetelni, hogy szépen nyújtson. Nem is kell. Csak csinálja meg, adja vissza, amit lát. És sok sportnak az alapja a birkózás, igen.
2: Hát nem is véletlen, hiszen azért ez egy elég ősi sport, ott a görögöknél is azért már nagyon dívott ez a sport.
1: Minden országnak megvan a hagyományos birkózása, akár Mongólia, Kína, Japán, Amerikában is, és Európában is elég sok országnak van hagyományos birkózása, ugyanúgy Magyarországon is. Sok fajtája van, akár a vitézi korig is vissza lehet vezetni, ahol őre mentek például, ölbirkózás, ugyanez van Japánban az olajbirkózás, szumó. Tehát ezek mind a birkózás alapját adják, és folyamatosan igazából bennünk van, mert amikor a kisgyerek, egy fiú, vagy egy kislány is mondja az apukának, birkózunk furcsa mód. Nem tudják mi az, de birkózunk.

tehettük ezt, hogy tehettük ezt, hogy fel együtt szép volt, ameddig tartott, vagyis hát szép volt, ameddig szép volt. Lassú víz, így most a partot tehetetlen vagyok és szétszort. Ha kiöntjük a rávizet, valaki ráfizet. Lassan a múltán válik, ez nem számít egy kicsit sem, akkor gondolni rá minek.

0: Bartók Zsolt, a Körmendi Városi Birkózó Sportegyesület vezetője, edzője, a magazin vendége, akivel az egyesület munkájáról, a sporták sok ismérvéről beszélgettem.
1: Ez bennünk van a géneinkben, vagy az, nem tudom, az evolúciónkban, ez furcsa. Ezen lehetne gondolkodni, hogy ez, de ősidőktől kezdve velünk van ez. Az, hogy ez finomult akár a technikákban, mivel ez a sport, ez bejött, ugye szőnyeget kapott, bejött zárt terembe, nem nyitott helyen van, bár van most már strandbirkózás is, a Magyar Birkózó Szövetség berkein belül is, és nagy népszerűségnek örvend. Ez finomult, de viszont olyan technikákat is használnak, ami például a régi egyiptomi, a piramisoknak az oldalfára szépen fel van vésve. Még vannak olyan technikák, amik működnek.
0: A birkózáshoz, hogyha számarányokat szeretnénk mondani, akkor mennyire van a fejre, és mennyire van az erőre szükség?
1: Mind a kettőre. Egyik nincs a másik nélkül. Bármilyen jó sportoló lehet erős, hogyha fejben nincs ott aznap, vagy pedig kínlódva tud csak nyerni. Tehát a lelki felkészülés, a taktikai felkészülés, az nagyon fontos. Az élsportban is ugyanúgy, ehhez külön edzők vannak, úgymond edzők vannak már, pszichiáterek, pszichológusok, illetve a fizikai alap, annak meg kell lennie. Hát kell egy fizikai állóképesség, ez a hármas, a pszichés felkészülés, ez nagyon fontos még hozzá. A lelki, a pszichés, igen, hogy mit akarok csinálni, a lelki felkészülés, igen, hogy mi, lélekben fontos az, hogy ráhangolódjak. Fontos az, hogy ráhangolódjak, illetve az, hogy ne zökkentsen ki semmi. Tehát a fókusz megtartsam. Ha fókusz nincs meg, az lesz, ami bent, az kint van. Tehát, hogyha bent zavar van, az kint is az lesz. És meg is mutatkozik a birkózásokon. Főleg ez a serdülőkorba, ez nagyon látványosan látszik, hogy a serdülőkor ingatag viszontagságét a gyerekek nagyon szépen reprezentálják a birkózásba is. Nagyon gyönyörűen. És lehet látni, hogyha lélekben, testben, fizikálisan jó, de hiába, ha lélekben nem jó valaki, akkor bizonytalanság van benne, félelem van benne, és csinál egy, mindig azt mondom, saját filmet kezdesz forgatni, akkor szét van esve.
0: A birkózás tulajdonképpen lehet mondani, hogy egy fekete-fehér dolog olyan szempontból, hogy egyértelműek a szabályok, egyértelmű, hogy ki a győztes, egyértelmű, ki a vesztes.
1: Igen, elvileg igen, de néha azért a bírók is bele szoktak szólni, úgy, sajnos nem úgy van, hogy bíró nélkül folytatjuk le a küzdelmeket, és az nyer, aki végén fennmarad, az a pankráció volt régebben, ugyebár úgy hívták a birkózásnak az ősét is, pankráció volt először, és itt viszont a bírók is sajnos, ahogy a boxban is, a küzdősportokban bárhol, a kickbox, a boxban, ahol bírók vannak, nálunk csak szőnyegen egy bíró van, hál' Istennek, vannak vitáink velük, úgymond. De visszanézzük a videót, esetleg megbeszéljük, és akkor így az még lehet korrigálni a téves ítélkezést. Mert ugyebár a bíró is ember, tud, nem mindenhol van ott, nem látja jól a helyzetet, egy oldalról látja csak, míg az edzők azért, mivel a két ellentétes oldalon vannak, többet láthatnak. Tehát egyfelől, hogyha a bíró jó, akkor igen, fekete-fehér, ha viszont a bíró is beleszól a mérkőzésbe, akkor nem. De ezért szoktuk mondani azt, hogy hát nem csak az ellenfelet, hanem a bírót is megkeverni, és akkor nincs gond.

0: Ma a Körmendi Birkózók Egyesületének világába tekinthetnek be velem. Bartók Zsolt edzővel ültem le a stúdióban korábban egy beszélgetésre.
1: De idézőjelbe persze.
2: Az előbb volt szó róla, hogy verseny, sportszerű birkózás, és nem verseny, sportszerű birkózás. A Körmendi Egyesület az melyiket képviseli, verseny is tálló akar lenni, vagy a fiatalok egészséges mozgását segíteni?
1: Versenyistáló semmiképpen nem. Ahogy a Facebookon is, ott is felírtam, hogy elsősorban nem az a célom, hogy élsportolót neveljek a gyerekekből, hanem megismertessem. Apránként lépcsőről lépcsőre induljunk, hogy megismertessem egyáltalán Körmend és környéki küzdősport szerető szüleivel, gyerekeivel ezt a sportot. És utána lehet tovább lépni, ahogy csináltuk már 2011 óta ezt. Hogy szépen lépésről lépésre kezdtük el, nem? Élsportoló majd, aki szeretne lenni, annak nem itt van a lehetőség, hanem egy felépített rendszer van a birkózásban, hál' Istennek, és mi egy elsősorban utánpótlás nevelés vagyunk. Hogyha valaki szeretne tovább birkózni, annak semmi gond, annak lehet biztosítani az iskolát is, megfelelő iskola, megfelelő képzettséget, illetve egy másik körülményt, egy magasabb szintű körülményt, ahol több versenytárs, több edzőtársa is van, mert azért az muszáj, hogy egy versenyzőnek legyen legalább 3-4 edzőtársa, akkor nagy eredményeket lehet elérni.
2: A birkózó sportnak milyen előnyei vannak, szóval miért szerethető, miért fontos, mi a pozitívuma a birkózásnak?
1: Hát ezt mindig azt kell megkérdezni, aki inkább éppen csinálja, hogy miért csinálod. Én mindig azt mondtam, hogy én miért csináltam, ezt nem is akartam birkózó lenni. Nálunk hagyomány viszont. Édesapám birkózott, testvérem birkózott, bátyám birkózott, tehát engem már vittek. Én emlékszem, az 5 évesen vittek, és mikor megláttam az edzőtermet, emlékszem már Kőszegen Balog iskolában volt, általán

0: Bartók Zsolt, a Körmendi Városi Birkózó Sportegyesület vezetője, edzője, a magazin vendége, akivel az egyesület munkájáról beszélgettem még korábban.
1: De jó edzőm volt, Karner Péter bácsi, nagyon jó edző volt, és nem azt kellett csinálnom, amit ott a nagyoknál láttam. Hát mi azért játszottunk, elég sokat játszottunk, apránként vezetett be, és így próbálom felvezetni az egészet, amit tőle tanultam, nagyon sokat tanultam tőle, birkózásban, mind emberileg is, és ezt próbálom továbbvinni, az ő örökségét is egyfelől, illetve hozzátenni, amit én kaptam a birkózásból.
0: Versenyszinten is birkóz?
1: Igen, hát én 24 éves koromban fejeztem be, 1990-ben kerültem be a válogatottba, akkor volt a rendszerváltás, 89-90-ben volt egy ilyen rendszerváltás, és sajnos ott a sport, a versenysport lehanyatlott. És ami addig megvolt, mentünk fel a haladásba, haladásból mentünk fel a BVSC-be, Budapestre, ez volt a szabadfogású ág, és ott, amit régieknek biztosítottak, lakhatást, akkor fizetést, azt már nem tudták biztosítani az anyagi helyzet meg a romlása miatt. Tehát ott sokan abba hagyták, akkor elkezdett, hogy most iskola, tanulás, és akkor tanulás mellett döntöttem, igen, és akkor szakma. És nem bántam meg. Az jó időszak volt. Addig jó volt, utána jött egy másik korszakom, és kész. És most vissza a birkózáshoz, visszaadom azt, amit megpróbálom visszaadni lehetőleg, amit én is kaptam birkózástól, élményeket. Nagyon sok élmény, barátot, a máig működő barátság, és tényleg olyan, hogy nem is gondolná az ember, hogy évvégi fociba összejövünk. Még mindig összejönnek a régi birkózók is, meg a fiatalok is velünk együtt. És akkor nagy beszélgetés. Foci az csak egy külön, de hát mi is imádtunk focizni, rengeteget fociztunk mi edzésen is.
0: A körmendi edzések mikor vannak, hol vannak?
1: Égisz mellett a Képutiliget 2-be, nem tudom, régi a Penc étterem, ott vagyunk jelenleg, illetve minden nap vannak edzéseink, mert vannak kezdő és haladó edzések. A haladók hétfő, szerda és péntek 16:30-tól 18:30-ig. Náluk két órás edzés van a haladóknál, nekik az köt, igen, hát az annyi, gyorsan is megy. És még a haladók kedden vagy csütörtökön bejöhetnek erősítő edzésre. És ott nem csak erősítés van, hanem technikáknak a kijavítása is van. Olyan egyéni képzés, aki szeretne. A kezdőknek az edzései kedden és csütörtökön van 16:30-tól 17:30-ig, illetve most már a szülőkkel, hogy megegyeztem, hogy csütörtökön már másfél órás, nem egy órás lesz nekik, másfél órás, és mondják, hogy gyorsan elmegy. Persze náluk pörgősebb. Pörgősebb az egész, sok játékkal, mozgással, kis tanulás, de

a lényeg, hogy mindenki azt hisz, hogy el kell fáradni. Nem fáradnak el. Picik nem fáradnak el. Energiabombák ők. 2 perc pihenő után mehetünk megint. És az a jó. Ez kell nekik.

0: Hír. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Városi Birkózó Sportegyesület vezetője, edzője, a magazin vendége, akivel az egyesület munkájáról, a sporták sok ismérvéről beszélgettem.
2: Aki kedvet érez csatlakozni, az milyen módon teheti meg?
3: A Facebookon fönn vagyunk, beírják, hogy Körmend birkózás, már is megjelenünk, és akár telefonszámon, akár e-mailben, messengerben megkeresnek, vagy pedig odajönnek személyesen, megnéznek egy edzést, kezdőknek az edzéseit, bármilyen formában nyitottak vagyunk rá.
2: Beszéltünk róla, hogy nem versenyistálóról beszélünk, de azért szép versenyeredmények voltak az idei esztendőben. A teljességigénye nélkül néhányat tudunk sorolni.
3: Ó, igen. Hát összesen 37 érmet szereztünk. Országos, nemzetközi porondon területi versenyekről. Van egy magyar bajnokunk is, a Szomi Máté, a régi Kölcsei Általános Iskolában jár, Boldogbattyán jelenleg, illetve van egy diákolimpia bajnokunk is, ő Somogyi Emese, ő az Olcsai Általános Iskolában jár, és szép jövő áll előttük, hogyha folytatják. De sorolhatnám akkor még Vás Gyula Attilát is, ő is az Olcsai Általános Iskola tanulója, ő is magyar bajnokságon harmadik helyezést ért el, illetve regionális versenyen is szép eredménnyel zárta, illetve Sárai Szabó Ákos, ő is a Boldogbattyán Általános Iskolának a tanulója. Nem szeretnék senkit se kihagyni, Dancsecs Olivér, szintén Boldogbattyános, és ő is szép eredményeket ért el a nyugat-dunántúli regionális kupán, ami azt jelenti, igaz, hogy regionálisról szól, de nálunk az egész Dunántúl ott van. Egész Dunántúl, Pécs, Budapest kivételével, ott ők különág, de Pécstől Tatabányáig, Dorog, Győr, Kaposvár, mindenki ott van ezen a megmérettetésen. Markó Pál, ő is Olcsai Általános Iskolás tanuló, és a magyar bajnokságon harmadik helyezést ért el. Tehát rengeteg nagyon jó magyar bajnokunk van, diákolimpia helyzetjeink is vannak, és jön az utánpótlás, akik vannak lányaink is, kislányok, nagyon jó, 16-os, 15-ös születésűek, ők jövőre már elindulnak a magyar bajnokságon, diákolimpián, ők most kezdik majd a versenyeztetést igazából. És vannak fiúk, akik 16-os, 17-es születésűek, ők még tanulják, de remélem ők is majd berobbannak majd. Nem versenyistáló akarok lenni, de az eredmények azok egy, hogy visszajelzés a szülőnek is, a gyerekeknek is, illetve az egy élményt ad nekik, amikor majd felnőnek és ránéznek az érmeikre, az oklevelekre, hogy igen, mi ez apa? És akkor majd mutatni fogják a gyerekeiknek, unokáknak, igen, én birkóztam.

0: Ma a Körmendi Birkózók Egyesületének világába tekinthetnek be velem. Bartók Zsolt edzővel ültem le a stúdióban korábban egy beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen ezt a kis betekintést a Körmendi Birkózó Klub Egyesület életébe. Érdekes volt sok mindent látni egy edző szemével, egy laikus kérdező által, mert így tényleg közelebb tudott egy kicsit kerülni hozzánk szerintem ez a sportág, kicsit jobban látjuk, hogy mi is a lényeg.
2: Hát igen, egyszer voltam a Boldog Batyánban, egy osztályfőnöki órán, és mondtam a szülőknek, hogy nem akarlak meggyőzni benneteket, anyák ültek. És mi jut nektek arról eszetekbe, hogy birkózás? És megdöbbentő volt. Megdöbbentő volt, mert igazából akkor valamilyen szinten nem jó munkát végzünk. Mert ilyen kijelentések voltak, megállapítások voltak, hogy verekedés. És akkor megpróbáltam ezeket, amit kijelentenek, megpróbáltam megbeszélni velük, hogy oké, verekedés. Akkor a verekedés az egy olyan, hogy bármit használhatsz, kezet, lábat, üthetsz, nincsen szabály. Nincs szabályrendszer. Birkózásban van szabályrendszer. Nagyon minimális a sérülés veszélye. Van, de inkább azok zúzódások, hogy de nem nagy dolgok. De mondom, hogyha van szabályrendszer, akkor az nem lehet verekedés. Tehát agresszív. Ilyen volt a következő. Agresszivitásra nevel. Nem is tudom, hogyan fejezte ki a hölgy magát, hogy agresszivitásra nevel. Mondom, az a sport, az a küzdősport itt általánosságba véve, amelyik energiát von el a gyerektől, illetve az edzéseknek vannak kötelezőlem és sorbanállás, igen, és akkor közben gyerekekkel beszélgettek egyénileg is, hogy hogyan kell ott viselkedni edzésen. És mindig mondtam neki, csinálhatod a rosszaságot, semmi gond, erősödni fogsz, nem büntetlek, minek büntesselek, erősödni fogsz. Tudsz hidalni, tudsz fekvőtámaszt nyomni, felülést csinálni, és akkor erősödik. Csak utána, tehát itt tartottunk, hogy agresszivitás, nem is értettem. És volt a verekedés, agresszivitás, jó, a füle eltörik. Na most, amikor füle eltörik, azt tudni kell, hogy a fiatalkorban nagyon-nagyon rugalmasak a fülben lévő porcok, tehát az nem fog eltörni. Az junior, kadett, amikor 16 éves kor fölött már törhet el, de akkor meg örül, hogy eltörik már. Na, annyi időt töltött a birkózásba, hogy ott már megkérdezik, hogy te mit sportolsz? És vannak olyan birkózók is, akiknek hát még igazából 20 éves korában olyan rugalmas a porc, hogy, és akkor vannak olyan módszerek, hogy hogyan kell eltörni a fülöt. És akkor edzőtáborban szokták csinálni ezt, hogy törjétek el a fülemet, mert egyszerűen már szégyeli azt, hogy nem törött el. És akkor ezek így beszélgettem a szülőkkel, de nagyon nehéz meggyőzni őket, hogy mikor azt mondják, hogy birkózni jár, és bejön a kezdő birkózás, és csodálkozik, nem birkózott. Mondom, nem is fog, mert nem az a lényeg. Lényeg az, hogy mozgás, lényeg az, hogy öröm, lényeg az, hogy a csapatba beilleszkedjen. És igazából most már egy edzőkkel is beszélgettünk, az egyesületek, azok már ismerkedés. Inkább arra szolgálnak, mivel így ismerkedjenek.

0: háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Városi Birkózó Sport Egyesület vezetője, edzője, a magazin vendége, akivel az egyesület munkájáról beszélgettem még korábban.
2: Tehát erre is jó, hogy barátokat szerezzenek, és nálunk ezt megteheti. Nagyon jó csapatunk van, befogadóak, tényleg a nagyok azok figyelnek a kicsikre is, hogy a közös edzések vannak, mert szoktam csinálni közös edzéseket is, hogy kicsik szokják a nagyokat, nagyok a kicsiket. És tudják, hogy látják, hogy a nagyok nem csinálnak olyan dolgot, akkor ők sem. Tehát ez a nevelésnek egyik része. És bevált, és nagyon jó kis csapat. Összetartó, szülői háttér is nagyon összetartó, nagyon jó. Ha kérek tőlük valamit, akkor tényleg segítenek ott, ahol tudnak. Akár hogyha utaztatásról van szó, vagy kell az egyesületnek szponzort szerezni, megpróbálnak, mert mindenkinek van egy kapcsolati hálója. Ha ezt kihasználjuk, akkor tudunk növekedni és megbeszerezni eszközöket, ami szükséges a gyerekeknek. De felajánlottak, ingyenesen felajánlottak szobabiciklit, evezőpadot ugyanúgy, amit használnak a nagyok is, de a kicsik is kipróbálják, mert érdekes. Ezt létrehozni, ez jó. És amikor az ember, mindig el szoktam is gondolkodni, mikor most ilyenkor decemberben a nagyok csinálják a bemelegítést. De van olyan kicsik is. Hát menj előre, ott van a nagy, a sor elején tud segíteni, és akkor így nevelik, így nevelődnek. Az a jó nézni, mikor egy bemelegítést úgy csinál egy, akár egy hatodikos, ötödikestől fölfele, bárki tőlünk, hogy jó nézni. Akkor valahogy eljutottunk ide, és ez is eredmény.

0: A műsorba fér ma egy kis kiskerti tanácsadás is. Vendégünk Cibók Tamás, Vasi gazdasági agrármérnök. És akkor tényleg konkrétan soroljuk azt, hogy most minek van itt az ideje, sőt azt is jó néven venném, hogyha esetleg említenél neked bevált fajtákat, vető magfajtákat is.
1: Hát például kezdjük akkor a hónapos retek, annak a vetési ideje az aktuális. Én személy szerint a nem a gömb, hanem a hosszúkás alakú, rövid tenyész idejű hónapos retket preferálom. Borsónál kétfélét szoktam vetni, vagy hát el kell dönteni, hogy melyik fajtát, akinek kisebb a kertje. Egyik a rajnai törpe, ez egy rövid tenyész idejű, alacsonyra növő fajta, viszont mivel rövid a tenyész ideje, ezért hamar lesz belőle borsó, és ezt friss felhasználásra van kifejlesztve. És akkor a másik, a zsuzsi borsó, ez pedig egy késői érés idejű, tehát hosszabb tenyész ideje van, viszont ez meg tartósabb, jobban el lehet tenni. Ezen kívül például a sárgarépa, sárgarépánál is ugyanígy van egy korai fajta, illetve van késői fajta, én a korai fajtánál az Amsterdamot vetettem most idén, ezen kívül a későinél például egy szukkez vagy berlikum fajtát választottam. A lényeg az, hogy én szeretek különbséget tenni, hogy egy korai fajta is legyen, meg legyen egy hosszabb tenyész idejű is. Ugyanis általában a korai fajták azok friss fogyasztásra alkalmasak, de nem olyan tartósak eltenni. Hogyha egy hosszabb tenyész idejűt is vetünk, az viszont sokkal jobb, sokkal tartósabb eltenni majd a későbbiekbe. Aztán vannak olyanok is, például a sárgarépánál maradva a Nantes, amelyik ilyen kettő közötti, de én az ilyen hibrid megoldásokat nem szeretem. Fontosnak tartom, hogy eldöntsük azt, hogy mit ültetünk a kertbe, és mi a célunk bele. Akkor salátát is lehet ültetni, fejes saláta, tépő salátát ültettem. Aztán hagymaféléket is lehet vetni, itt is például én a hagymánál a késői születelésűeket, a hosszú tenyész idejűeket preferálom, például egy radar vörös hagymába, vagy hogy magyart is említsek, a Rákóczi piroska például, ezeket a fajtákat vetettem.
0: A hagymánál a nagy klasszikus, a makói az felejtős választás.
1: Hát az igazság, hogy az arra a vidékre lett kifejlesztve, tehát szerintem az abba a környezetbe, abba a nisbe érzi jól magát, és én ezért itt az ország nyugati részén én ezzel nem próbálkozok, azt meg kell hagyni annak a területnek a sajátosságának.
0: Fehér répát, ha ültetünk, milyen legyen a javaslatod szerint?
1: Ugye sárga répánál mondtam, hogy mindenképpen ilyen hosszú lédús sokat válasszunk, a fehér répánál semmiképpen ne hosszú, hanem inkább a fél hosszú irányába menjünk el, ugyanis az hamar fásodik az a fajta.
0: Akkor ezek az alap zöldségek, amiket itt április elején mindenképpen a földbe kell tudnunk, ugye?
1: Igen, mindenféleképpen, és azért is mondtam ezeket az általánosakat, mert ezeknél biztos van sikerélmény.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Programok a közlekedési kultúra napjához kapcsolódva. Megalakult az új országgyűlés 5 vasi képviselővel. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az élet nem adható vissza. Ez az idei közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják a héten az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedési kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Vármegyékben az ünnep alkalmából motoros szakmai napot és közlekedési kultúrallit rendeznek a hétvégén. A Közlekedés Tudományi Egyesület vasi szervezete pedig csütörtökön tartja a forgalmász ankétot. A szombathelyi eseményen közlekedésbiztonsági kérdések lesznek terítéken, de a meghívott előadók az elméleti tudás javításáról is beszélnek majd. Megalakult az országgyűlés 5 vasi képviselővel. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés május 9-én, amelyben 5 vasi képviselő is dolgozik. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Vasvár megyei 1-es választókerületben Rápli Róbert a Tisza párt jelöltje, a Vas 2-es választókerületben Ág Péter a Fidesz-KDNP jelöltje. A Vas 3-as kerületben V. Németh Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert mandátumot, és képviselheti a választókat a parlamentben. A Tisza párt országos listájáról szerzett országgyűlési képviselői mandátumot Strompava Viktória és Horváth Nándor Zsolt. Csomópont építési munkálatok kezdődtek Szombathelyen a 86-os számú főút, Rumi úti mozaikos csomópontjánál, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT Vasvár megyei igazgatósága. A tájékoztató szerint a beruházás 4 ütemben valósul meg, és a jelenlegi tervek alapján november 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt folyamatos forgalmi torlódásokra kell számítani az érintett útszakaszon. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a munkaterületet, illetve közlekedjenek fokozott figyelemmel. Az arra haladók türelmét és megértését kérik. 8 bemutatót tervez a 2026-27-es évadban a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, közölte a Teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató. Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját. Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja. December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Vandálok festették le a közlekedési táblákat 2 Vasvár megyei útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az ügyben a körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A tájékoztatás szerint május 6-án az éjszakai órákban ismeretlenek a Szatta és Nagyrákos, valamint a Kondorfa és Csörötnek közötti szakaszokon összesen 22 helyen festették le a táblákat és az út szélét jelző oszlopokat. A táblák emiatt felismerhetetlenné váltak. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot. Ezt hangsúlyozta Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Pósvai Gábor emlékeztetett a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatotta az Uniós Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Törökország a világ egyik olyan országa, amely a legtöbb menekültet fogadja be, emelték ki. Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók egy dél-kínai természetvédelmi rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező és az emberre nem jelent veszélyt.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC a Csepregi SE-t fogadja a Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban. A mérkőzés végeredménye 1-1 lett. A Körmendi gólt Baranyai szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesört.
1: Nem kérlek

0: ha üresebb feje lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha újnak látszik, ami marad itt ennek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Növekszik a szabadtéri tüzek száma. Komoly rongálás a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Növekszik a szabadtéri tüzek száma, összegezte az előző hónap statisztikáit a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője elmondta, hogy áprilisban több mint 100 esetben volt szükség a vasi tűzoltók segítségére. Műszaki mentésekhez, tűzesetekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak.
2: Áprilisban összesen 74 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, valamint 32 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni, 8 esetben pedig szabadtéri tűznél kellett beavatkoznunk. Egyébként az idei évben már közel 40 szabadtéri tűz volt itt a Vármegyében. Még most nincs a Vármegyénkben tűzgyújtási tilalom, de ha továbbra is hosszantartó száraz időszakok lesznek, és egyre több lesz ugye a szabadtéri tűzesetek száma, akkor itt is számítani kell ilyenre.
1: Sikeres szakmai vizsgát tettek a kereskedelmi értékesítőképzés tanulói, közölte a Rázsó Technikum közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a vizsgázóknak egy helyzetgyakorlatot kell megoldaniuk, emellett bemutatták a tanév során készített tanulmányaikat, összegző portfóliójukat is. A szakmai megmérettetés részeként interaktív feladatsor kitöltésével adtak számot a tudásukról. Az iskola beszámolója alapján valamennyien sikeres vizsgát tettek. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Egyházashegyén. A megemlékezésen emléktáblát is avattak. Az ünnepség ezt követően a Berzsenyi Emlékházban folytatódott Sturm László irodalomtörténész előadásával. A rendezvény kulturális programokkal zárult. Komoly rongálás történt a Szentgotthárdi VSS sportpályáján. Erről számolt be hivatalos Facebook oldalán a Vasvár megyei első osztályban szereplő klub. A bejegyzés szerint ismeretlenek a kapukat felborították, a hálókat elszaggatták, a kapufát eldeformálták, emellett a lelátó fa szerkezetét és a deszkáit is összetörték. A padokat szintén felborították és szétdobálták a füvön. A klub szerint szándékos pusztításról van szó, nem pedig balesetről. Jelezték, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit átadják a rendőrségnek, ha a tettesek nem jelentkeznek önként. Hajszálon múlt a Körmendi Women Basketball Club serdülő leány csapatának a döntőbe jutása a hétvégén Sopronban rendezett főtábla harmadik fordulójában. A Körmendi együttes nagy küzdelemben lépett pályára a tornán, ahol végig elszánta a harcolt az elit körbe kerülésért. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a továbbjutás végül minimális különbséggel maradt el, ugyanakkor a szakmai stáb és a szurkolók is büszkék a csapat teljesítményére. A játékosok a tornán nyújtott helytállásokkal bizonyították elszántságukat és küzdő szellemüket, a klub pedig már a B-döntőre készül tovább. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az MT-hez eljutatott közleményében. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik, a sajtóval fogalmazott. Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett holland óceánjáróról Tenerife szigetén, jelentette be a francia miniszterelnök az X közösségi oldalon. A kormány vasárnap este rendeletet hozott, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket, ezeknek a kontaktszemélyeknek, közölte. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az Egyesült Államok beli Denver nemzetközi repülőterén, közölték a hatóságok. A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A járat hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett. Az áldozat átmászott az elválasztó kerítésre, a közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e a Rábatótfalui Eset fogadta a hétvégén a Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A körmendi gólokat Petrovics és Németh szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de a fagyzúgos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután viszont már 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Esterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúb Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágok elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúb Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyi szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Esterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-jétől várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat. A tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat. És tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdeméren kitüntetést kapott. A vármegyei első segélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Első segélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A kezdetek óta nagyon fontos partnerünk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információ áramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
3: Az Orbán nap keretében, ami ugye az oszkói szőlőhegyen zajlik majd május 31-én vasárnap, a különböző közösségeket szólítunk meg, főként a gasztronómiához kapcsolódóan. A hirdetőnk csapat

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyánykastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a Városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szentgotthárdi mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékérmet kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szentgotthárdi mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Űripari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
2: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, űripari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az elsős időjárás miatt nem tudták megtartani.
1: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre 3 évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójára. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvós zenekar és Csepregváros mazsorát csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. 3 férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a 3 borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazáson. A rendőrök a 3 férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Jubilál a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület. A Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A programsorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári

Csirkeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Passzaffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Karikó Katalin, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra reselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellínben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy hatodik lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.

0: Málbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester Attisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúb Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúb Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek.